0: Odeio. Odeio.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Tisti, na katerem piše OFF.